Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Bessenyei Márk nevében is köszöntöm Önöket. Csaknem 40 napi rendi pontról tárgyal tegnapi ülésén a kormány. Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek. Változékony idővel folytatódik a hét. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, jönnek a részletek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrzej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panasz kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt, közölte a testület szóvivője. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az osztrák kormány bejelentést tett Brüsszelben a paksi fenékküszöb építkezés miatt. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Hangsúlyozták azonban, hogy a fenékküszöb nélkül a paksi erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Egyszerűsítették az agrárágazatban a Wismajor bejelentést az országos aszályhelyzet miatt. A gazdálkodóknak nem kell igazolást csatolniuk a szárazságról, illetve bizonyos feltételek mellett külön Wismajor bejelentést sem kell benyújtaniuk. Az aszálykárt továbbra is a kárenyhítési rendszerben kell jelezniük szeptember 30-áig. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag várhatóan 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyóknak pedig kisebb a létartalmuk, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy idén szokatlanul korán kezdődni a szüret, van, ahol hamarosan már a kései szőlőfajtákat szedik a termelők. Nemzetközi színházi fesztivál kezdődik ma a Békés Csabán. Az eseményen magyarországi, romániai, ukrajnai és szerbiai társulatok mutatkoznak be. A produkciókat szakmai zsűri értékeli. Az előadások mellett szakmai beszélgetések, irodalmi műhelyfoglalkozások, fotókiállítás, valamint szabadtéri színházi koncert is várja az érdeklődőket. Végül az időjárásról. Jelenleg 14 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-18 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik és csökken a felhőzet, majd több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkülni, hol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sokfelé jelentős esővel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Oláh Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Oláh Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazztáborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazzfakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlén mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult. Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János, a tábor művészeti vezetője, a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Mielőbbi bérrendezés sürget a belügyi ágazatban a miniszter. A megyék több mint a felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Felhős napos időre készülhetünk, nyugaton 20, keleten 30 fok közelében alakul a hőmérséklet. Jönnek a részletek. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Bósfai Gábor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében a preferált települési pótlékot vezetnék be. Ösztönöznék az országon belüli mobilitást, ehhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét kell felülvizsgálni, sorolta a feladatokat a tárcavezető. Pozsonyban találkoznak a visegrádi négyek. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Mihály Martin is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztet. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTÉ-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens ugyancsak a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza, míg egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot kereshet. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a nyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ehhez a tervek szerint 10 milliárd forintos krízis alap és 1 milliárd forintos jóvátételi alap társul. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt pszichiáter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A megyék több mint a felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk. Felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, késő este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sokfelé jelentős esővel, majd a hétvégén már nagyrészt gomoly felhős, napos időnk lesz. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, a pontos idő 9 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

could you coon? Could you care for a cunning cottage?

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én egy elég későn érő típus vagyok, én azt gondolom. Tehát, hogy így vidéki gyerekként nem zenész családba születve, elég későn jött ez az egész, valahogy beszürem lett az életemben, aztán egyre erősebb lett a tinédzser koromban, de nem azt a klasszikus utat jártam, hogy akkor a gyereket 6-7 évesen beiratjuk a zeneiskolába, és akkor az egész család nyomja. Nekem egy teljesen másik utam van. Lehet, hogy ez is hozzá segített ahhoz, hogy önálló karriert építsek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Pataj György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, közvetlen munkatársaim Weisz Gábor és Verese Mese Gyöngyvér nevében is, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Szeptember eleje van, indulnak a sorozatok, így természetesen a mai megszólalóink sok esetben nem csak egy koncertről beszélnek majd. 6 interjúból rakjuk össze a mai Jazz Mozaikot, természetesen a hozzájuk passzoló zenéket illesztjük hozzájuk. Szeptember 11-i koncertről esik szó elsőként, Weisz Gábor interjúját hallhatják.
3: Az Olá testvérekkel beszélgetek Krisztiánnal és ifjabb Kálmánnal, mégpedig egy olyan érdekes dupla koncert lesz pénteken a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében, ahol mindketten a saját zenekarotokkal is felléptek, és hát ezt azért tettem hozzá az ist, hiszen mind a ketten játszotok a másik zenekarában, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes együttműködés lesz. És tavaly mind a két zenekarnak megjelent az új albuma, és ebből adódott az ötlet, hogy akkor ezt egy estén mutassátok be nálunk. Krisztiánhoz fordulok először, ugye a Perspective of Verve című albumról van szó. Gondolom nem csak a saját zenekarotokban, máshol is szoktatok együtt játszani, de így, hogy mind a ketten felléptek a saját zenekarotokkal egy este, ilyen előfordult már?
4: Nem volt rá példa, de egyébként adja magát ez, főleg ebből az alkalomból kifolyólag, hogy mind a kettőnknek tavaly jelent meg a saját lemeze. Szerintem nagyon izgalmas este lesz, mert bár sokkal közös vonás, ugye nyilván a két tag szempontjából is átfedés van a két zenekar között, ugyanakkor zeneileg azt gondolom, hogy egy egészen más megközelítést vázol a két album, úgyhogy nekem is nagyon izgalmas lesz egymás után eljátszani ezt a két anyagot.
3: Kálmán, ha a hallgató meghallgatja a programot, akkor tulajdonképpen a tiédben fedezhetsz fel több klasszikus vonást, hiszen a címekben is utalsz a szeretett klasszikus szerzőidre, majd utána visszatérünk Krisztiánra is, hiszen azért az ő zenéjében is rengeteg klasszikus elem van. Légy szíves, egy pár mondattal beszélj a saját szerzeményeidről, hiszen ez is egy érdekesség, hogy mind a kettőtök a saját szerzeményeit játsza.
5: Azt azért nem mondanám, hogy több a klasszikus zenei elem benne. Talán nyíltabban vannak jelen az én kompozícióimban a klasszikus elemek. Krisztiánnal meg szerintem jobban el van rejtve, és jobban támaszkodok így a tradicionális jazz felépítésre, az album szerkezetileg illetőleg, és a kompozíciók szerkezetét illetően is, és ez van megfűszerezve egy klasszikus harmónia világgal, meg olyan zeneszerzőknek az inspirációjával, mint például az impromptu kompozíciómnál, mint például a Chopin ihletet, amik még így viszik a klasszikus zene irányában a zenét. Kifejezetten az albumom az nem úgy készült, hogy én megterveztem ezt az egész zenei folyamatot egy albumra, hanem ez így az évek során rakódott össze így a különböző kompozícióimból, és így ért össze.
3: Légy szíves, a zenekari tagokat is mondd el, Krisztiánon kívül, hogy kik játszanak még.
5: Jónás Géza bőgő, Rigó Gábor dobol, és Molnár Sándor tenor szaxofon.
3: Akkor egy kicsikét a te klasszikus kapcsolódásodról is beszél, légy szíves, Krisztián. Egyértelműen én úgy érzem, hogy mivel már, ha jól tudom, akkor most te a klasszikus zeneszerzés szakra jársz, ezen, ugye?
4: Most végeztem.
3: Tehát már végezted is a klasszikus zeneszerzés szakot, és hát így a korodnál fogva, hogy már egy kicsit idősebb vagy, így tudod ezt jobban elrejteni, talán így fogalmazhatunk a klasszikus, illetve hát inkább a kortárs zenét a műveidben.
4: Igen, azt gondolom, hogy leginkább ott érhető tettem ez az 5 év klasszikus zeneszerzés tanulás, hogy kevésbé gondolkodom abban, hogy klasszikus zene inspirálta jazz, vagy jazz inspirálta klasszikus zene, vagy nem tudom, szóval, hogy inkább abban gondolkodom, hogy van egyfajta zenei nyelv, amivel régóta kísérletezem, és ez a zenei nyelv ez egyre inkább ugyanazt mondja, akkor is, hogyha a jazz felől nézzük, és akkor is, hogyha a klasszikus zene felől nézzük.
3: Kicsit talán megmagyarázod az album címét, ez a Perspective of Verve. Mit is jelent pontosan?
4: Ami leginkább foglalkoztatott a kompozíciók születésekor, az az alkotói drive. Ugye sokat kellett írjak az elmúlt években, és sokszor voltam olyan helyzetben, hogy nem éreztem magam inspiráltnak, de volt, hogy akkor is kész kellett lenni. Határidőre már kezdődik a következő, és így tovább, és így tovább. És egészen különböző lelki állapotokban születtek ezek a bizonyos tételek, tehát van olyan, ami úgy a klasszikus értelembe véve kigurult, vagy így megírta magát, vagy volt egy nagyon erős ötletem, és az úgy gyakorlatilag már ki is bontakozott, de olyan is volt, amivel sokat kellett úgy fejből szenvedni. Tehát ezért lett tulajdonképpen ez a címe, ez a Verve gyakorlatilag erre a fajta alkotói kedvre, alkotói drive-ra utal.
3: Egyszer te is mondd el a másik két zenekari tagot.
4: Gyányi Marcell és Serej Dániel.
3: Mivel Krisztián beszélt a lemezről magáról, úgyhogy légy szíves, te is egy mondatban, hiszen már többször volt róla szó beszélgetéseinknél, de megint muszáj megemlíteni, hogy szerettek sakkozni, ugye? És ezért választottad ezt a King's Gambit, egy megnyitásnak az eredeti elnevezését a lemez címnek.
5: Igen, a sakkozáson felül azért van egy mélyebb jelentése is a zenére nézve, és ez pedig az, hogy a zenében, a jazz zenében meg főleg az improvizáció az egy nagyon erős szerepet tölt be, és erre akartam én is kiélezni ezt az albumot, hogy akármennyire van megszerkesztve egy téma, tulajdonképpen a középjáték a sakkban, mint a zenében az improvizáció vagy a szólók, az mindig úgy alakul, ahogy van, amikor nagyon sok hiba van benne, valahogy megy tovább a játék, valamikor meg úgy megy az egész improvizáció, ahogy kell, hogy történjen, és ezt nem lehet kiszámítani, és szerintem ez a szép ebben.
3: Most egy nehéz feladat következik, hogy hallgatóink érdeklődését keltsük fel, de csak egy zenére van lehetőségünk, hogy melyik őtöknek.
5: Mind a ketten egymásra mutattunk.
4: Már Kácsi, mert az kevesebbet ment, az később jelent meg a lemez.
3: Ebben, akkor melyik legyen?
5: Hát akkor, hogyha már ennyit beszéltünk a klasszikus zené hatásokra, akkor legyen a BAHC.
3: Amit nem nehéz kitalálni, hogy Bachra utal.
5: Igen, csak a utolsó két betű van fölcserélve, ezzel utalok a témának a 4 hangjára, fő 4 hangjára.

0: idén szeptember 11-e és 13-a között rendezi meg a 8. kerületi önkormányzat a 6. Józsefvárosi Jazz Fesztivált, ami egy nagy öröm, hogy ebben a kerületben helyet kapott egy ilyen fesztivál, hiszen nagyon sok jazzmuzsikus él a kerületben, így gondolom, hogy nagy létjogosultsága is van ennek. Sin Boglárkával, az önkormányzat egyik szervezőjével beszélgetünk, és kérdezem, hogy tulajdonképpen az alapkoncepció szerintem nem változott a 6 év alatt.
1: Nem változott. Nagyon örülünk, hogy már 6. éve megszervezhetjük a Jazz Fesztivált. Én 5. alkalommal veszek részt a szervezésében, így azt gondolom, hogy most már én is úgy igazán látom, hogy hogyan működik itt a 8. kerületben a fesztiválnak a szervezése. Szerencsére idén is nagyon nagy volt az érdeklődés a zenészek részéről. El vagyunk árasztva a jelentkezésekkel, úgyhogy nehéz dolgunk is volt, mert nyilván szívesen válogatunk a jelentkezőkből. Szeretnénk mindig, hogy kerület kötődésű zenészek is helyet kapjanak a Jazz Fesztivál programjában, de ettől függetlenül igyekszünk újdonságokat is behozni, mi is nézelődünk a zenekarok környékén, és figyeljük, hogy ki az, aki illene a fesztivál koncepciójába, úgyhogy így alakult idén is a fesztiválnak a megszervezése, vannak már jól bevált nevek, új formációkkal, illetve vannak fiatalabb zenészek, most már több női zenész is helyet kapott a programban, illetve igyekszünk mindig valami kis újdonságot belecsempészni a fesztiválba.
0: Még annyit a helyszínről mondjunk el, hogy ez a Rákóczi téren lesz, és most már 6. éve úgy szervezik, hogy egy koncert bent a vásárcsarnokban, egy pedig előtte. Én úgy gondolom, hogy ez beválhatott, hiszen így nem kell várni a közönségnek az átállással. És azt is mondjuk el, hogy minden nap hány órától hány óráig lesznek a koncertek.
1: A koncertek minden nap 16 órától 22 óráig tartanak, illetve a tavalyi újításunk az volt, hogy volt egy pályázat, amire jelentkezhettek feltörekvő formációk, akik egy ilyen rövidebb idősávban bemutatkozhatnak, ők pedig szombaton és vasárnap 14 óra 30-tól lehet majd őket meghallgatni, 14 óra 30-tól egy formációt, és 15 óra 15-től a másik formációt, úgyhogy így van egy kis újítás, illetve egy kicsit előbb kezdődik a program, szóval aki ráér, hétvégén jöhet már akár kora délután, és egészen estig hallgathatja a különböző műfajú jazzkoncerteket.
0: Igen, hogy néztem a programot, ez is jellemzi, hogy a jazznek nagyon sok műfaja, nagyon sok változata részt vesz ezen a fesztiválon. Gondolom ez is cél, hogy mindenkit, ha lehet, akkor bemutassanak.
1: Igen, mindenképpen ez az egyik célunk. Szeretnénk, hogy jöjjenek olyan érdeklődők, akik inkább a klasszikus jazz műfaját kedvelik, viszont ahogy térünk át az esti órákban, azért egy kicsit kortársabb, modernebb, újítóbb jazz dolgokat is lehet hallgatni, kicsit világzenésebb dolgokat, roma jazz, elektronikus dolgok, szóval azt reméljük, hogy bárki, aki megáll és egy kicsit belehallgat a fesztivál programjába, találhat magának valamit, ami érdekes, és egy kicsit több lesz ezáltal.
0: Említett, hogy szombaton, vasárnap már kora délután a fiataloké a főszerep, de például, ha jól emlékszem, szombaton este 8-tól a Schneeberger Zenei Központ mutatkozik be, tehát ott is nagyon fiatal muzsikusok fognak játszani. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy bemutassuk őket.
1: Igen, ők is már többedik éve jönnek, a tanárokkal a tanítványok. Szerintem jó lehetőség a fiataloknak nyújtani egy ilyen alkalmat, hogy nagy közönség előtt bemutatkozhassanak, és ezáltal egy kicsit így készüljenek így a jövőre, hogy majd később nagyobb közönség előtt tudnak majd játszani, és ez jó tapasztalat lehet nekik.
0: És minden évben, mivel az Olasz Kultúrintézet itt van a kerületben, olasz művészek is fellépnek idén, és így lesz.
1: Igen, az Olasz Intézettel együttműködésben vagyunk, és idén is ők hoznak nekünk egy olasz művészt. Manuel Buda lesz idén a kiválasztott, és ő egy gitárművész. Ha jól tudom róla, akkor ő nagyon sokféle műfajt kever a saját zenében, úgyhogy biztos nagyon izgalmas koncertre számíthatunk tőle.
0: Még egy olyan nehéz kérdést hadd tegyek fel, hogy néhány formációt emeljünk ki, és a végén csak egyet válasszunk, akitől meg is hallgatunk egy számot most.
1: Fú, nyilván nagyon nehéz választani, mert mindenkihez van valamilyen kötődésünk. Hát akikben mindenképp érdemes belehallgatni, Balázs Lemér Group, ők most Malek Andrával érkeznek az idei fesztiválra. Egri Jánosnak a triója, ő is azért már előfordult nálunk, illetve én még ajánlanék a fiatal formációk közül is mondjuk a Téli a zenekart, vagy a Fictional Heat-et, akik kicsit már másfajta műfajba térnek át így a jazzen belül. Ha szabad így most a személyes preferenciáim alapján választani, én Konz Krisztal Groupot szeretném most mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hiszen a Konz Kriszta a zenekar vezetője, ő az én énektanárom, és voltam is már több koncertjén. Szeretném támogatni a női vezetővel rendelkező formációkat. Ők egy viszonylag nagyobb létszámmal rendelkező csapat, és mindenkinek szeretném a figyelmébe ajánlani őket. És igazából mindenkit ajánlok a közönség figyelmébe, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel a fesztiválra.

0: művészek is folytatják az útjukat. Igazából Palai Péternek köszönhető, hogy ez kialakult, és most már Steve Rubival tudjuk folytatni ezt az együttműködést, aminek az a neve a Music Exchange Program. És ugyanígy jönnek Magyarországra is kiváló angol fellépők.
1: Rengeteg formációt küldtetek ki, és nagyon sokan jöttek, de úgy tudom, hogy most egy picit később kezdődik, mint ahogyan szokott ez a sorozat, ugye?
0: Így van, az első alkalom mindig a legelső péntek szokott lenni. Így zárt körű esemény van a WEC-be, így egy héttel csúsztattuk az első fellépést, azaz szeptember 11-én fog fellépni a Szakcsi Brothers nevezésű társaság. Ők a fiatal Szakcsi Lakatos Béla és a Szakcsi Lakatos Robert. Mindketten ugyanazzal a trióval játszanak, mégpedig fiatalokat hívtak, akiket Béci tanított és tanít is. Csuke Sándor lesz a bőgős, de kiváló bőgős, és rengeteg zenekarban játszik, és versenyeket nyert. A Fazekas Tamás pedig a dobos. Mind a ketten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre járnak, vagy jártak. Éppen elvégezték, és hát onnét érkezik a vendég is, méghozzá a jazz tanszéknek a vezetője, Bacsó Kristóf szaxofonon fog játszani ezzel a jeles társasággal szeptember 11-én. Viszont 10-én, még hogyha esetleg a Bartok vagy a Szakcsi Rádiónak van hallgatója Londonban, 606-ban fog fellépni ezen a Zoltán, úgyhogy itt is érdemes lesz esetleg őket meghallgatni. Ő Paul Booth-szal fog együtt játszani, majd másnap, 11-én, pénteken a Liszt Intézetben is fellép a Zoli, ott pedig egy ismerős magyar, nagyon-nagyon jó zongoristával, Gájer Mátyással fog együtt zenélni.
1: Tehát már a héten Magyarországon és Londonban is lesznek olyan koncertek, amiket ti bonyolítotok. Aztán hogy néz ki a folytatás?
0: A következő héten, 18-án, szeptember 18-án az Ausztriában élő Barta Mátyás zongorista hozza el a trióját. Ők lemezt is vettek fel, így ezt fogják nekünk előadni.
1: Bízom benne, hogy Barta Mátyással erről majd akkor bővebben beszélhetünk. Nézzük tovább!
0: Szeptember 25-én lesz egy különleges esténk, mert hogy Coltrane szeptember 23-án lenne 100 éves. Rengeteg megemlékezés volt már ebben az évben, és mi is 25-én megemlékezünk egy fantasztikus összeállítású zenekarral. Ők erre az estére álltak össze, és próbálnak már folyamatosan. Molnár Sándor fogja vezetni a zenekart, Tóth Viktor és Balogh Máté lesznek a társai ebben. Egri Junior fog zongorázni, Bart Horváth József bőgőzni, és Fazekas Tomi dobolni. Ez egy különleges este lesz, várunk mindenkit szeptember utolsó péntekén is.
1: Köszönöm szépen, hogy így előre is pillanthattunk. A Harmonia Jazz Műhely honlapján egyébként a pontos dátumokat is megtalálhatják, de egy picit azért tekintsünk távolabb is, nem csak Zana Zoltán megy a 606 klubba Londonba.
0: Bizony, novemberben Robocki Balázs is kapott meghívást. Ő az, aki a évelei Nipa Jazz Showkézen az egyik zenekarral több díjat is nyert, és őt választotta ki a 606 vezetője is erre a megtisztelő feladatra, hogy november 26-án felléphet a londoni 606-ban, előtte pedig egy nappal a Liszt Intézetben. Így aki Londonban jár, mindenképpen hallgassa meg őt.
1: De akkor vissza a szezont nyitó koncerthez, Irkrékának köszönöm. Szeptember 11-én 20 órától pénteken a Budapest Jazz Clubban lép fel tehát Szakcsi Junior és a Szakcsi Lakatos Robert vezette formáció, talán egyszerűbb, ha így mondom. Mit válaszunk tőlük?
0: Szakcsi Junior triótól ajánlanám az I Will Close My Eyes című darabot. Kicsit más a triónak az összeállítása, de valószínűleg ez is el fog hangozni majd 11-én.

0: Idén lett volna 90 éves a gitárzseni Szabó Gábor, emléke előtt tisztelegve a Magyar Zeneházában kiállítás látható. A kurátor Záhonyi László, őt kérdezem, arra kérem, hogy röviden beszéljen Szabó Gáborról, már csak azért is, mert talán most még azt mondhatjuk, hogy őt többen ismerik külföldön, mint Magyarországon, de természetesen az is érdekel, hogy mi látható a kiállításon, honnan szedték az anyagokat, és a többi, és a többi.
1: Itt a Magyar Zeneháza második emeletén található popkultúra és klubkönyvtárban, ha csak azt veszem figyelembe, hogy a látogatók közül kik azok, akik célzottan Szabó Gáborról szóló írásokat vagy hangzóanyagokat keresnek, abban is valóban többen vannak a nemzetközi látogatók, meglepő módon Olaszországból, Amerikából jöttek, volt, aki az itt a falon látható legendák falán is kereste, hogy miért nincs ott Szabó Gábor, és tényleg a magyarok közül kevésbé jellemző, hogy kifejezetten őt keresnék és ismernék. Hozzá szoktam tenni, hogy mindenki ismer egy Szabó Gábort, ha rokonságában, ha bátyja, haverja, de az, hogy a gitárzsenit kevesen ismerik, ez szerintem egy tény, és ezen jól lenne változtatni.
0: Ennek nyilván az is oka, hogy élete nagy részét külföldön töltötte.
1: Így van, ráadásul olyan halmozottan hátrányos helyzetben is volt, hogy ugye egyrészt a szocialista korszakban a jazz az egy bűnös nyugati stílusnak számított, így már eleve emiatt keveset lehetett róla beszélni, nem lehetett itthon emlegetni, illetve hát már eleve az a tény, hogy ő Amerikába emigrált, már ez is egy olyan dolog, ami gyakorlatilag bűnnek számíthatott.
0: Említhetnénk olyan formációkat, akik szerintem a jazz szerető hallgatóknak nagyon jól csengenek. Nem tudom, hogy ebbe az irányba menjünk-e tovább, de egy pár mondatot még kérlek mondj róla, hogy miért fontos az ő munkássága.
1: A kiállításnak az alcíme az, hogy Szabó Gábor a jazz forradalmár. Ez kicsit egy olyan szójáték, hogy ugye a sikertelen forradalom idején menekült el Amerikába, de mindeközben ő a jazzt gyakorlatilag így forradalmasította a maga nemében. Ugye egyrészt azért is számított különlegesnek Amerikában, mert Magyarországról jött. Nem volt jellemző, hogy ott a jazz hazájában nem amerikai játszana a jazzt, és ő inspirációkat hozott a magyar népzenéből, klasszikus zenéből, úgyhogy egyfajta jazz rockot hozott létre, ami akkor újszerűen hatott, és egyébként ott is sokakat inspirált.
0: Ti választottátok a címet, a kiállításnak a címét?
1: Igen. Erdőháti Melinda kolléganőm, a társkurátora az előadásnak, és nagyon élvezetes volt így egyre jobban belásni magunkat Szabó életművébe, és órákat töltöttünk azzal, hogy gondolkodtunk a címeken, hogy legyen beosztva a kiállítás, és jó volt így egyre jobban megismerni Gábor életét, sorsát, munkásságát.
0: Jelentek meg könyvek, az egyik, hogyha jól tudom, Olaszországban, és van magyar könyv is. Mi lett a beosztása a kiállításnak?
1: A kiállítás nagy része családi emlékekből áll. Ennek az az érdekes története, hogy Párnicki András jazzgitáros és jazzkutató Szabó Gábor sírjánál találkozott Darányi Sándorral, aki a Szabó Gábor unokaöccse, és ott kezdtek el beszélgetni, és innen indult az egész megemlékezés, kiállítás ötlete, és így jutott el hozzánk, és mi örömmel biztosítottunk helyszínt ennek a remek anyagnak. Sándortól kaptuk családi leveleket, illetve fényképeket, amiket szerintem nagyon sokan nem láthattak. Ebből a leveleket olvasva egyre jobban körvonalazódik a Szabónak az élete, hogy valójában ő hogy érezte magát Amerikában, hogy tudott beilleszkedni, mennyire volt honvágya. Ami szerintem azért is fontos, mert aki ismeri is Szabó Gábor, tisztában van az ő munkásságával, hallgatja, számára is szerintem azért egy elég misztikus életút, nem sok forrásunk van róla, és itt így most egy kicsit közelebb kerülhetünk hozzá.
0: A levelek is ki vannak állítva, és a fotók azok a családi fotótárból kerültek elő, illetve ezek mind az élet útját követik?
1: Alapvetően igen, egészen gyermekkori képektől a Magyarországra hazatéréséig vannak mozzanatok, életképek, illetve a levelek is itt kerültek elő, van, ami géppel írott, van, ami kézzel írott levél, ezekből fogunk kiállítani is, viszont itt van egy szomorú mellékága ennek a történetnek, hogy azok a levelek, amiket Gábor írt Amerikából Magyarországra, ezek vannak nálunk, viszont a másik irányú levelezés, ez sajnos megsemmisült. Tavaly vagy tavaly előtt volt Los Angelesben egy nagy tűzvész, ahol Szabó Gábornak az öccse János, vagy John, az ő házuk is leégett. Ők szerencsére éppen megmenekültek, de azok a relikviák, azok a levelek, azok sajnos a tűz martalékává váltak. Így különösen értékes, hogy legalább a többi levél azok érintetlenek, és ezeket digitalizáltuk, úgyhogy egy digitális gyűjteményként is elérhető lesz majd a jövőben. de az érdekesebbeket, amiből úgy pontosabb képet kaphatunk a jazz gitárosról, azokat a kiállításon is szemlézni fogjuk.
0: Hogy fog kinézni maga ez a kiállítás?
1: Ha valaki nem is járt még itt a második emeleten a könyvtárban, a zeneházáról azért lehet tudni, hogy nagyon sok üvegfelület van itt a könyvtárban is, ez így van. Ezekre függesztünk föl képeket, illetve lemezborítók is lesznek, és valójában a kiállítás 6 korszakra bontja Szabó életművét, kezdve a magyarországi ifjú évektől, aztán jön egy korszak, amikor Amerikában letelepedik, megérkezik, későbbiekben, ahogy a karrierje fejlődik, ahogy a pálya csúcsára ér, illetve a Magyarországra hazatérése, és az utolsó szekcióban pedig a zenész társai emlékeznek meg róla, és méltatják őt, például Carlos Santana, és további zenészek, akikkel együtt zenélt, és még köztünk vannak.
0: Léteznek-e koncertfelvételek?
1: Igen, amikor Magyarországra látogatott 1974-ben, akkor egy teljes felvétel készült az itteni koncertjéről. Ebben például Kovács Kati is énekel, Másik János, Pege Aladár, ilyen zenészekkel játszott együtt, erről szerencsére van egy komplett felvétel.
0: Nézzük dátum szerint, hogy mikortól látható a kiállítás és meddig tart, illetve hogy hogyan zajlik majd a megnyitó.
1: Szeptember 10-én, 17 órakor lesz a megnyitó. Itt az első órában Párnicki András kvintettje fog Szabó szerzeményeket játszani, feldolgozni, egy mini koncerttel indult át. Utána pedig egy kerekasztal beszélgetésre invitáltuk Darányi Sándort, Párnicki András és Libis Károlyt, akinek ugye ez a nagy monográfiája van Szabó Gáborról. Kiállítás pedig 2027. január 9-ig látogatható.
0: Milyen zenét válasszunk a beszélgetés végére?
1: Én az egyik személyes kedvencemet, a Spellbinder album címadó dalát választanám.

0: Gyárfás István gitáros Gyafit kérdezem a Jazzpresso eseményeiről. Elsősorban azért, mert itt mindig te vagy a házigazda, és ugye új évadot kezdtünk, mivel ruház föl téged ez a titulus?
1: Részben én alakítottam így, hogy ne a szervező és egyéb főnök legyek itt a klubban. Ennek egyszerű oka van, szeretnék jóba lenni a barátaim, a kollégáimmal, mert annyi lehetőség úgy sincs, hogy mindenki be tudjon kerülni azonnal a programba, bár a szervező társaság, ez egy háromfős brigád, akit én is segítek, ők igyekeznek minél szélesebb réteget megszólítani, mind a közönség, mind a fellépő művészek tekintetében. Amennyire lehet, persze én is segítem őket kontaktokkal, esetleg ötletekkel is, de a szervezést inkább őrájuk bíztam. És amikor én ezt átvettem Martonosi Gyuri bácsitól, akkor én azt mondtam, hogy én házigazda lennék ebben a klubban. Ezt örömmel teszem, tartom a kapcsolatot a közönséggel, köszöntöm őket, megsztárolom a fellépőket, a végén elbúcsúzom tőlük, és tehát van egy gazdája az egésznek, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik így. Nem magamnak csináltam egy klubot, hanem tulajdonképpen magyar jazz szakma krémje lép fel itt.
0: Ez ugye a Vigyázó Sándor Művelődési Házban van. Mik a paraméterek? Körülbelül hányan férnek be? Milyen formációkat tud befogadni ez a hely?
1: Ez a Művelődési Háznak, ami régen a Dózsa György nevet viselte, nekem még néha megbotlik a nyelvem is, így mondom ma is, az aulája, ahova mondjuk olyan 70-80 ember, ha nagyon-nagyon zsúfoljuk a székeket, akkor talán 100 fölé tornázható ez, fér el. Nagyon aranyosak, mert kértem, hogy legyen egy picit nagyobb színpad, hogy nagyobb csapat is fölférjen, stb. És megcsinálták, gyertyafényes fotelek, kisasztalok, büfé, szóval olyan igazi, kedves, ilyen lokálpatriótaként, én magam is a 17. kerületben nőttem fel, és ott élek a mai napig, mondhatom, hogy ez a helyieknek egy ilyen kedves, saját klubja.
0: Van-e rendszeresség a fellépésekben, vagy inkább hollapra irányítod a figyelmét a hallgatóinknak?
1: Szívesen irányítom, mert Kanizsa Gina, őről nagyon szívesen beszélek, mert nagyon szeretem, ahogy énekel, és ez a stílus, amit úgy neveznek, hogy vokaliz, amikor nem tudom, talán Eddie Jefferson, vagy a Joe Williams kezdte el ezt a dolgot. Szólókra, kiváló korabeli szólókra, Charlie Parker, Lester Young, Ben Webster, Coleman Atkins szólóira írtak szöveget, és ez egy ilyen nagyon virtuóz műfaj. Nekem valahol az ének csúcsa, mert nagyon jó hangok vannak. Azon túl, amit az énekesek egyébként is tudnak, hogy gyönyörűen megformáznak egy dalt, egy dalnak a témáját, és elsírom magam, hogyha az igazán szép. Ezen túl az utána következő szóló meg még tovább tudja ezt vinni. Most ennek egyik nagymestere, hanem a nagymestere most itt Magyarországon, Kanizsa Gina, és a zenekara is hát fantasztikus, Sárkány Sanyival, Cseke Gabival és a Richter Andrussal, azt hiszem, hogy nagy csemege lesz. Amit nagyon szívesen mondanék, ami egy picit mondjuk hazai pálya, hogy ugyanazt mondtam, hogy nem szervezek én itt semmit, ez nem igaz. Egy program most már az én szervezésem alatt van, minden decemberben Jazzpresso Extrát hirdetünk, ami most már ötödször lesz, és az a alcíme vagy főcíme, hogy gitárőrület. Ebből lehet következtetni arra, hogy itt az egyfőre eső gitárosok száma nagyon nagy. Ezeket az utóbbi években egyébként tematikák köré csoportosítjuk, tehát például tavaly a negyedik gitárőrületen a Gypsy Jazz, a roma gitározás került a középpontba, és óriási este volt, most pedig értető módon, mivel Szabó Gábor 90 éves lett volna idén februárban, ezért Szabó Gábor 90 címmel hirdetjük meg ezt a koncertet.
0: Tehát az első koncert idén, szeptember 13-án vasárnap 19 órakor lesz a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Gyárfás István lesz tehát a házigazda, és Kanizsa Gina ezzel a szuperformációval lép fel. Arra nem válaszoltál, hogy van-e rendszeresség?
1: A Jazzpresso hagyományosan havonta egyszer, minden hónap második vasárnapján jelentkezik. Ez alól a decemberi program szokott most már kivételt képezni, mert az első vasárnapra esik, ott 6-án leszünk, tulajdonképpen egyúttal Mikulás és minden ünneplés lesz. Az igazgatónőnek születésnapja is akkoriban van, úgyhogy sokszorosan ünneplünk, és hát természetesen Szabó Gábort mindenképp.
0: Milyen zenét válasszunk a beszélgetés végére?
1: Hát, ha már most ezt így megkérdezted, legyen egy utalás a gitár őrületre, mégpedig a Gitár Madness zenekarnak, Rieger Attilának, Szalai Gábornak, Sós Marcinak és Cseh Balázsnak, én is vagyok rajta, a lemezének, ahol Szabó Gábor előtt tisztelgünk, az utolsó dala, Gitár Madness.

0: A mai utolsó mozaik darabka interjúból és zenéből szeptember 10-i, azaz most csütörtöki koncert ajánlója a Budapest Jazz Clubban. Viszonylag új formáció lép fel, Cumó Árpád vezette csapat, őt kérdezte Verese Mese Gyöngyvér.
1: Milyen igény vagy elképzelés hívta életre ezt az új formációt?
2: Tulajdonképpen ez olyan másik énem, vagy énünk lehet így mondani. Igazából én a 80-as években nőttem föl, és hát akkoriban született meg a hip-hop Amerikában, és nagyon sok embert az egész világon magával szívott, és hát én gyerekként nagyon sokat hallgattam, meg utánoztam ezeket a rappereket, meg hát breakdance, ki ne emlékezzen el ugye a breakdance-re. És tulajdonképpen Szoszó Lakatos Sándor, aki kiváló szaxofonos, nagyon hasonló az ízlése, mint az enyém, és egyszer mutatott nekem egy pár demo ötletet, amiket úgy otthon csinált, és ő is nagyon szeret ez a hip-hop dolgokat, és gondoltam, hogy akkor csináljunk egy zenekart, egy ilyen zenekart, ami végül is improvizáció, de nem kifejezetten jazz.
1: Kik lesznek az új tagok?
2: Az új tagok a Kis Benedek basszusgitár, és nagyon fiatal srác, aki most kezdte a Liszt Ferenc jazz tanszéken az első évet, Rigó Gábor Tobó.
1: Akkor azért mégiscsak a jazz marad, csak éppenséggel a hatások vagy a kiinduló pontok mások?
2: Stílusilag nem játszunk swinget, ami ugye a jazznek egy ilyen klasszikus formája, nem játszunk úgy, mint egy klasszikus jazzzenekar, ami fölépít, ami standardekre, régi dallamokra épül standard zenékre, hanem csak sajátokat, tehát 80%-ban az én számaimat, meg a Szoszótól is játszunk egy párat. Tulajdonképpen ez olyan zene, amit most, hogyha egy Magyarországon élő ember nem menne New Yorkba a jazzklubba, akkor mondhatni, hogy a 60-70%-a programnak Amerikában ilyeneket játszanak most az amerikai jazzzenészek.
1: Ha jól tudom, akkor ez a koncert lesz az, amin most ez az új formáció bemutatkozik, vagy már játszottak korábban is ebben a felállásban?
2: Már játszottunk, a nyáron volt a Jazz Szövetségnek a Jazz és Bor fesztiválja a Margit szigeten, ott játszottunk tulajdonképpen már, és játszottunk egyet Székesfehérváron, de a Jazz Clubban ez lesz az első ilyen bemutatkozásunk.
1: Lesz olyan szám, amit esetleg ismerhet a közönség, hiszen azt mondta, hogy 80%-ban az önszerzeményei fognak elhangzani.
2: Igen, mi próbáltunk olyan magyar zenéket választani, ami nem jazz, például ilyen az LGT-nek az egyik száma, Ringasd el magad, és gondoltuk, hogy abból csinálunk egy ilyen hip-hop remixes dolgot, aztán még lesznek meglepetések, ami magyar szerzőktől lesznek.
1: Tehát akkor ne áruljuk el, hogy mi minden várja a közönséget.
2: Igen, nem szeretném. Szeretném, ha jönnének jó sokan.
1: És ezzel a formációval a közeljövőben is lesznek még koncertjei, vagy pedig, ahogy ön említette, a másik énje kerül aztán megint előtérbe?
2: Mi nagyon szeretnénk ezzel játszani, úgyhogy erről a felvételről készül egy jó minőségű média bemutató, amit a nagy közönségnek is és a szervezőkhoz is el fogunk jutatni, és nagyon reméljük, hogy lesznek lehetőségek játszani.
1: Van már esetleg olyan felvételük, akár a közösségi médiában, amit meg tudunk mutatni a hallgatóinknak?
2: Nem, sajnos nem tudunk még fölvenni.
1: Akkor mivel illusztráljuk a hallgatóinknak ezt az új formációt? Esetleg az ön korábbi számai?
2: Igen, abszolút lehet esetleg a My Time-ból, ami 1000 éves felvételem, de végülis az első lemezen is az utolsó szám is egy ilyen hip-hopos dolog egyébként. Azt esetleg jó lenne.

Egyéb fellépések? Holnap indul a Magyar Zeneháza sorozatában ebédidőben a Lunchtime Jazz fiatal tehetségekkel. Rövid koncertekről van szó, hogy jobb hangulatban teljen az ebéd. Ezúttal a Bartók Béla konzervatórium jazzistáiból álló Bóni József Quartet játszik. Szeptember 12-én a Budapest Jazz Clubban 20 órától Aleran Jazzest a Binder Trio koncertezik, Kézdi Luca pedig szóló koncertet ad szeptember 16-án, szerdán este 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik, közvetlen munkatársaim Weisz Gábor és Veresemese Gyöngyvér nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A mai adás szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Mielőbbi bérrendezés sürget a belügyi ágazatban a tárca vezető. Bizonytalan a Szegedi Kortárs Balett anyagi helyzete. Sokfelé süt a nap, délután záporok is lehetnek. Jönnek a részletek. Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap és pótlékok növelését, emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének és érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzésről, a törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Emellett titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Mától pénztárgépportál néven érhető el az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek és a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. Bizonytalan a Szegedi Kortárs Balett anyagi helyzete, hívta fel a figyelmet Ecséri Pataki András igazgató. Mint mondta, az évad kezdetére nincs döntés, sem a kiemelt táncművészeti szervezeteknek járó támogatásokról, sem a korábbi TAU támogatás helyettesítéséről, sem az alkalmazotti bérekhez járó kiegészítő támogatásról. A táncművész szerint így tervezhetetlen és kiszámíthatatlan az együttes finanszírozása. Az igazgató hozzátette, az egész szakmában érezhető a bizonytalanság. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos az idő az országban, jelenleg 15 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati határvidéken van hűvösebb, délen melegebb. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 15-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink! Híreinket folyamatosan frissítjük a híradó.hu oldalon. Délmúlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz délután minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allianz Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: is egy egyedi hang, és ezt nem lehet kijelöltetni, hogy na most én kialakítom a saját stílusom, hanem ez egy olyan dolog, amit szerintem fejleszteni lehet, szinten is lehet tartani, de jó esetben fejleszteni lehet, de az ember azt fogja fejleszteni, amivel a világra jött. Szóval, ha én azt mondom, hogy megtalálom a saját hangom szó szerint, akkor az itt van, rezeg a hangom a hangszálaim által, és ezt fejleszthetem, gyakorolhatok vele, de nem fogom tudni megváltoztatni, és főleg nem fogom tudni kicserélni a hangomat mondjuk Johnny Depp hangjára, mert ez az én hangom, az meg az ő hangja. És a jazzben ez azért érdekes, mert amikor az ember mondjuk transzkripciókat tanul, más jazzzenészek inspirálják, az egy szuper dolog, ugyanakkor, hogyha elkezdek valaki mást utánozni, akkor az nem biztos, hogy az én hangomnak a legjobban áll.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ki kell emeljem tanáromat, Kolman Gábort, aki úgy indította a velem való foglalkozást, az órákat, hogy adott nekem 3 darab lemezt, és egyébként ez a 3 darab lemez így a mai napig úgy gondolom, hogy nagy hatással volt így az én zenei stílusom, és talán erre is, hogy pont a smooth jazznél kötöttem ki. Az egyik lemez az egyébként az 1993-as Marcus Miller lemez volt, ez a The Sun Don't Lie, ami egyébként ugye hivatalosan Miles Davisnek az utolsó vendégszereplése volt. Marcus Miller nagyon jobban volt Miles-szal, és az utolsó sávokat gyakorlatilag ezen a lemezen lehet hallani Miles-tól. A másik lemez a Incognitónak az 1993-as Positivity lemezem, hogy egy acid jazz kult lemez tulajdonképpen, ez egy nagyon nagy hatású album, és az 1986-os vagy 87-es Mike Stern lemez az volt még egy ilyen következő hatás tulajdonképpen, és ott ugye Bob Berg szaxofonjátéka volt, aki nagyon nagy hatással volt rám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

alive somehow.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségeit, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Az ír miniszterelnökkel tárgyalt a kormányfő. Páratlan kiállítás nyílt a British Múzeumban. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter. A közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy Michael Martinnal kezdte meg pozsonyi megbeszéléseit. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hazánk erős tagállamokat, erős Közép-Európát és egy jelenleginél erősebb Európai Uniót szeretne. Hozzátette, ehhez arra van szükség, hogy megosztó ideológiai kérdések helyett újra az emberek életét meghatározó kérdésekről beszéljenek. Türelmetlenek a rendvédelmi és belügyi dolgozók, mert már idén elvárták volna a bérrendezést a kormánytól. Kucsera Miklós, a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának elnöke szerint ugyanakkor biztató a párbeszéd erősödése. Pusfai Gábor belügyminiszter a Kossuth Rádióban azt mondta, a teljes ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, a végleges döntés pedig 2027 után a költségvetés tárgyalása során születhet meg. A Fidesz frakció szerint a belügyminiszter nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy a rendvédelmi dolgozók nem számíthatnak egy hamar a Tisza kampányban beígért béremelésre. Akár a Tisza kormány ellen is pert indíthat a főváros a szolidaritási hozzájárulás ügyében, ha nem szüntetik meg a megállapodást, és nem születik új, nyilatkozta a Népszavának Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a hozzájárulás mérséklése csak átmeneti megoldás, és az egész önkormányzati finanszírozási rendszert át kell alakítani. Hozzátette, A szolidaritási hozzájárulás körüli jogvita miatt még semmilyen állami normatíva nem érkezett a fővároshoz, ami mintegy 50 milliárd forint kiesést jelent Budapestnek. Magasabb a hazai földgáztározók töltöttsége, mint az uniós átlag. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, a magyarországi tárolók 70% felett állnak, az EU átlag pedig 67%. A tárca hangsúlyozta, a tartalékok az importszállításokkal és a magyarországi kitermeléssel együtt biztosítják a magyar fogyasztók biztonságos ellátását. Dróntámadás ért egy teherhajót a Fekete-tengeren. Két azerbajdzsáni tengerész életét vesztette, ketten megsebesültek. A hajó szomáliai zászló alatt haladt, és Odesszából a romániai Konstanca felé tartott. Azt egyelőre nem tudják, hogy a hajót orosz vagy ukrán drón találat érte. Megnyílt a Bajói Kárpitot bemutató kiállítás a londoni British Múzeumban. A hímzett képregénynek is nevezett, több mint 1000 éves alkotás korhű és mozgalmas képeken keresztül mutatja be Anglia normann megszállását. A páratlan művészet történeti emléket először teszik közszemlére. A sajtó az évszázad kulturális eseményének nevezte a tárlatot. Itthon esős, hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, északi ország részben kiadós mennyiségű eső eshet, még délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet a hajnali órákban általában 12 és 18, napközben 18 és 25 fok között alakul majd.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Volt számomra egy ilyen leírhatatlan, ilyen misztikája, és egy ilyen színeket hallottam, tehát ilyen pont ez, hogy így nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az, ami tetszik ezekben a zenékben, csak valamiért így misztikusnak találtam, és izgalmasnak ezt az egész világot, meg szabadnak, és ez fogott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Robert Glasper harmónia világa stílusteremtő, és nagyszerű hidat képez a pop, az R&B és a jazz között. A triója inkább a jazzes irányt követi, de nagyon sok R&B és soul előadóval dolgozik együtt, és ilyen szempontból is hasonló lelkek vagyunk. És volt szerencsém a New York-i Blue Note Jazz Clubban meghallgatni néhány éve, ami az egyik legkomolyabb koncertélményem volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: tuňa. A mizila tuňa.
1: Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Többségi álláspontá vált az Unióban a migráció elleni fellépés, mondta a miniszterelnök Pozsonyban. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az ország nagy részén esős, hűvös idő lesz. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A híreket Bordi Andrástól hallják. Erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa és a visegrádi négyek szoros együttműködése nélkül, jelentette ki a V4-ek és Írország pozsonyi kormányfői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az illegális migráció elleni határozott fellépés mára többségi álláspontá vált az Unióban, ezért méltánytalannak tartja a határvédelem miatt Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós büntetést. Hozzátette, az EU következő 7 éves költségvetésének igazságosnak kell lennie, biztosítva a közép-európai vállalkozások forrásait és az aszályt sújtotta mezőgazdaság támogatását. A vállalkozói érdek helyett a közérdeket képviseli a közlekedésfejlesztésben a kormány, jelentette ki egy balatonfenyvesi szakmai rendezvényen a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a szaktárca célja a versenyképes közösségi közlekedés megteremtése, amely egyaránt modernizálja a vasutat és a települések tömegközlekedését. Emlékeztetett, a feladatok összefogására megalakult az országos közlekedés szervező, a Baross Gábor terv pedig garantálja a hosszú távú vasúti fejlesztéseket. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybankelnök 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárdra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásait támogató forrásokat is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közötti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Sok korábbi bérlő ugyanis a saját lakás vásárlás mellett döntött, így csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Esős, hűvös idő jön, holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi, északnyugati ország részben kiadós eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, napközben 18 és 25 fok között lesz.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New Yorki klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertje hallható. Közreműködik Harry Beckett, John Csikály, Jesper Zeiten, Irene Becker, Harrison Bankhead és Hemi Drake.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Do the people,

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: The next song is dedicated to Johnny Gianni. It's called Embiso, Embiso.

Electric guitar, Pierre Dehors.

Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében Pierre Dörge és a New Jungle Orchestra koncertjét hallották. Közreműködött Harry Beckett, John Csikály, Jesper Zeiten, Irene Becker, Harrison Bankhead és Hemi Drake. A felvétel a chicagói South End Music Works-ben készült 1990. július 6-án.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertje hallható. Közreműködik Farkas Mihály, Cikovszky Gábor, Erdélyi Péter, Glaser Péter, Gyenge Lajos és Ifja Födő Sándor, valamint Kézdi Luca, Nagy Zsolt, Honéci Zoltán, Király István, Mádi Kálmán és Risztos Cukalasz.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Nagyon szépen köszönjük! Ez volt az Istanbul Flash című dalocska. Most pedig az Elixirről következik két dal. Tisztelet a mesternek és a Körbe és körbe.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Silent Way, majd a Varga János projekt koncertjét hallották. Közreműködött Farkas Mihály, Cikovszky Gábor, Erdélyi Péter, Glasser Péter, Gyenge Lajos és ifjabb Födő Sándor, valamint Kézdi Luca, Nagy Zsolt, Honéci Zoltán, Király István, Mádi Kálmán és Hristos Tsoukalas. A felvételek a Márványteremben és a szegedi IH rendezvényközpontban készültek 2003. szeptember 26-án és 2013. november 8-án.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Tak, jeden.

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.